0: Radyo Lider İzmir.
1: Leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher, leher